0: I'm Rive Chayalkun.
1: Today is KCUK Chupik Word of the Day.
0: Daeruk. Daeruk. Fog. Daeruk. Fog. Daeruk. Arirtuk. Daeruk. Arirtuk. The fog is coming. Daeruk. Daeruk. Fog. Daeruk. Fog.